0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. Szeptember 22-e, kedd, déli 12 óra van. Több szelektív szigetet is megszüntethetnek az illegális szemét miatt. Minőségében kiváló, árakban veszteséges volt az idei dinnye szezon Békésben. 7 diák polgármester jelölt és szigorúbb szabályok a 34. csabai garabonciás napokon. Bruttó 12 millióból épül biztonságos akadálymentes zebra Békés Csabán. Már is mondom a részleteket. Több százezer forintos plusz költséget és folyamatos problémát jelent Békés Csaba önkormányzatának a szelektív szigeteknél felhalmozott illegális hulladék elszállítása. A helyzet miatt változások várhatók a városban, a képviselőtestület a csütörtöki ülésén dönthet több gyűjtőpont megszüntetéséről. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő a közösségi oldalán számolt be, hogy a közelmúltban tarthatatlan állapotok uralkodtak többek között a Vécsei, a Petőfi és a Pátkai utcai szelektív szigeteknél, ahol a lakossági hulladék elárasztotta a konténerek környékét. A nem megfelelő használat nem csak esztétikai gondot jelent, hanem közegészségügyi kockázatot is teremtett. A hetek alatt felhalmozott szemetet végül a városgazdálkodási cég segítségével szállították el. A családi házas övezetekben továbbra is működik a házhoz menő gyűjtés, ahonnan két hetente átlagosan 60 tonna papírt, műanyagot és fémet visznek el. A társasháza környékén található több mint 20 szelektív sziget helyszínét és elnevezéseit most pontosítani tervezik, mivel a szolgáltató honlapján található megnevezések olykor megtévesztők voltak. A városvezetés a szemlélet formálásra is hangsúlyt fektet. A korábbi környezetvédelmi minisztérium tájékoztató anyagai mellett három helyszínen figyelemfelhívó felfestésekkel kérik a lakosokat a szigetek szabályos és felelősségteljes használatára. Békés megye továbbra is a hazai dinnye termesztés fellegvára, ahol a jó minőségű görög dinnye legalább egy harmadát állítják elő. A Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás értékelése szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén az utóbbi évek talán legjobb minőségű termését találhatták meg a vásárlók a piacokon és az üzletekben. A termesztést nem nehezítették komolyabb időjárási anomáliák vagy jégverés, így a betakarítás már június közepén elindulhatott. A jó termés átlagok és a stabil fogyasztás ellenére a szezont mégis keserű szájízzel zárták a gazdák. Az egyesület elnöke rámutatott, hogy az áruházláncok július közepétől agresszív árletörésbe kezdtek. A kialakult fogyasztói árakból a termelőkhöz eljutó összeg pedig már a bekerülési és előállítási költségeket sem fedezte. A szakember hangsúlyozta, hogy a nem rentábilis árak miatt sok gazda engoldolkodhat a folytatáson. A görög dinnye termesztése jelentős tőkebefektetést és kockázatot igényel, így ha elmarad a megtérülés, a termőterületek csökkenhetnek. Ez hosszabb távon a hazai ellátóságot és a kulcsfontosságú export pozíciókat is veszélyeztetheti. Békés megyében már a végéhez ért a betakarítás, de a magyar görög dinnye várhatóan szeptember közepéig még elérhető marad a boltokban. Szeptember 28-a és október 1-e között rendezik meg Békés Csabán az ország legnagyobb középiskolás rendezvényét, a 34. Csabai garabonciás napokat. A programok már vasárnap este elindulnak a hagyományos fáklyás felvonulással, amelyet követően a főtéri színpadon mutatkozik be a diákpolgármesteri címért induló 7 jelölt. A szervezők közösségi oldalukon közzétett tájékoztatóban hangsúlyozták, hogy a hivatalos rendezvények legkésőbb este 10 óráig tartanak, és az elhatárolódik minden olyan eseménytől, amelyet mások más helyszínen vagy időpontban szerveznek. A közlemény szerint a garabonciás napok nem támogatja az éjszakai programokat, valamint a rendezvények teljes területén szigorúan tiltja az alkohol és kábítószer fogyasztást.

0: Őszre fejeződnek be a munkálatok a Békés Csabai Kazinci utcában, a Galamb üzletháznál, ahol egy új biztonságos gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a beruházásra a 2026-os költségvetésben biztosítottak forrást, a kivitelező pedig nagyjából egy hónapja vette át a munkaterületet. A Város Üzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottak szerint a kivitelezés bruttó 12 millió forintos költsége soknak tűnhet, azonban az összeg az egyszerű útburkolati jelek felfestésénél lényegesen összetettebb feladatokat fedez. Szabó Balázs beruházási csoportvezető rámutatott, hogy a szigorú szabványoknak megfelelően a zebra teljes akadálymentesítést kap, szintkülönbség nélküli járdakapcsolatokat a kerekesszékeseknek, valamint taktilis elemeket a látássérültek számára. Emellett burkolati prizmákat helyeznek ki az autósok figyelmeztetésére, és külön oszlopos, emelt fényerejű, eltérő színű közvilágítást építenek ki, amely önmagában mintegy 3 millió forintos tételt jelent. Ünnepélyes keretek között adták át azt a több mint 360 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósult fejlesztéseket Mezőhegyesen, amely beruházás sorozat részeként megújult a Békató környezete, a Szent György tér, a Csekonics park, valamint biztonságosabbá vált a közlekedés a Hársfa utcában. A Szent György téren megtartott projektzáró rendezvényen Pap István Tibor polgármester és Molnár Sándor, a Békés megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a lakosok és a civil szervezetek birtokba vették a megújult teret és zenepavilont. A beruházás során a Békatónál partvédelmi és vízminőségjavító munkákat végeztek, környezetbarát sétányt, akadálymentes napelemes mosdót és új utcabútorokat helyeztek ki. A zöld felületek megújítása mellett okospadokat telepítettek, a Hársfa utcában pedig az útburkolat szélesítésével és a kerékpárút fejlesztésével javították a közlekedés biztonságát. A Mezőhegyesi Önkormányzat és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma által megvalósított projekt munkálatai elkészült. A folyamat a használatbavételi eljárások lezárásával december végén zárul. Második alkalommal rendezi meg az Átkarolva jótékonysági futást az Átkarolva Egyesület szeptember 26-án szombaton délelőtt 9 órától Békéscsabán a Csaba Park Bormúzeum előtti területén. A rendezvény célja, hogy a sportörömét ötvözze a segítségnyújtással. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többféle táv közül választhatnak. A felnőttek 1, 3, 6 és 9 kilométeres futásban, míg a gyerekek 200 és 400 méteres futamokban állhatnak rajthoz. A futamok előtti melegítésről Varga Adrián Európa-bajnok és olimpikon tornász gondoskodik a szabad torna esélyt csapatával. A sportprogramok mellett véradással, ingyenes egészségügyi szűrésekkel és bemutatókkal, a legkisebbeket pedig arcfestéssel, kézműves foglalkozással várják a helyszínen. A rendezvényre a szervező egyesület online felületén vagy e-mailben lehet regisztrálni. Értékelték a TOP plusz beruházások félidei állását a Békés megyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A tanácskozáson kiemelték az integrált területi program megvalósításának eredményeit, valamint a megyei önkormányzat kulcs szerepét a folyamatban. Szebellédi Zoltán fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzatok jelenléte elengedhetetlen, hiszen ők jelentik a közvetlen kapcsolatot az állam és a települések között. Molnár Sándor a megyei közgyűlés elnöke hozzátette, hogy a kisebb településeken nincs meg a megfelelő apparátus a projektek menedzselésére, így a megyei cégek és a megyeháza koordinációs feladatai a tervezéstől a megvalósításig kulcsfontosságúak. A közgyűlés emellett módosította a megyei önkormányzat idei évi költségvetését is. Az évközben érkezett célzott támogatásoknak köszönhetően a költségvetés főösszege 22,3 millió forinttal növekedett, így jelenleg megközelíti az 1 milliárd 687 millió forintot. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Tervezett áramszünet lesz Békéscsabán szeptember végén. Célzott intézkedésekkel tisztítják meg a békéscsabai kerékpártárolókat a gazdátlan bicikliktől. Közel 200 millió forintos fejlesztés kezdődik Gerendáson. Új pumpapályát adtak át Szarvason. Már is mondom a részleteket. Tervezett hálózati munkálatok miatt áramszünet lesz több Békés Csabai utcában szeptember 28-án, tájékoztat az MVM Dímász áramhálózati Kft. A munkálatokat délelőtt 9 és este 7 óra között végzik a szakemberek, ezért a szolgáltató kéri az érintett lakosokat, hogy időben készüljenek fel a kimaradásra. Az áramszolgáltató jelezte, hogy a munkálatok idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani. Felhívták a figyelmet arra is, hogy saját vagy bérelt aggregátort kizárólag a társaság előzetes írásbeli engedélyével lehet használni. Az aggregátoros használati szándékot pedig 5 nappal az áramszünet előtt be kell jelenteni a szolgáltató e-mail címén. Békés Csabán a Vécsei utcai kerékpár tárolóban hetek óta két roncs kerékpár foglalja a helyet a használók elől, ami ismét ráirányította a figyelmet a közterületi tárolók karbantartására. A helyzet kapcsán dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta, hogy jogilag különbséget kell tenni az elveszített és az elhagyott tárgyak között. A lezárt kerékpárok esetében a tulajdonos a lakattal jelzi a tulajdonjogát, így azok nem minősülnek elhagyottnak, még ha régóta állnak is egy helyben. Ezzel szemben a lezáratlan, elhagyott tárgyak bejelenthetők a rendőrségen vagy a polgármesteri hivatalban, míg a hulladéknak minősülő roncsok elszállítása a terület gondozójának feladata. A jegyző emlékeztetett, az önkormányzat rendszeresen végez karbantartást a városi tárolóknál. A legutóbbi 2024 nyári nagytakarítás előtt egy hónappal figyelmeztették a lakosságot, a helyszínen maradt kerékpárokat pedig elszállították. A tulajdonosoknak a szállítás után 90 nap áll rendelkezésükre, hogy igazolják tulajdonjukat és átvegyék a bicikliket, ezt követően a hatóság hirdetmény útján keresi őket. A városvezetés kiemelte, hogy a közterületi parkolókban álló roncs autók szintén hasonló eljárást és odafigyelést igényelnek a településen. Csak nem 200 millió forintos uniós támogatásból újul meg több közterület Békés vármegyei Gerendáson, közölte a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. A projekt keretében 3 utcát, egy buszmegállót, egy játszóteret és egy sportpályát korszerűsítenek, emellett új parkolót építenek, valamint 46 facsemetét ültetnek el a településen. A kivitelezést a szegedi Stravaco Construx Zrt., még a játszótér felújítását a budapesti Játszókert Kft. Végzi el. A TOP Plus program keretében megvalósuló munkálatok a tervek szerint 2027. március végéig fejeződnek be.

0: Ünnepélyes keretek között avatták fel az új pumpapályát Szarvason, a Zöld Pázsit téri játszótéren. A megnyitót az Európai Mobilitási Hét program sorozatához csatlakozva bemutatókkal és oktatással egybekötve tartották meg. A rendezvényen Fajó Andrea, a polgármesteri kabinet munkatársa elmondta, a létesítmény a mozgás mellett az összefogásról és a biztonságos kikapcsolódásról is szól. A beruházás az országos Bringa Park program 40 millió forintos támogatásából, valamint a város több mint 39 millió forintos önrészéből valósult meg. Hodálik Pál polgármester beszédében rámutatott, a hullámos aszfaltsíkon tekerés nélkül is lehet haladni, a pálya pedig a tiszta szórakozást szolgálja a településen. Kozsuk Csenge, a szarvasi városi diáktanács elnöke kiemelte, a sportpark kiváló közösségépítő helyszín, ahol a fiatalok biztonságos környezetben fejlődhetnek és tölthetik el a szabad idejüket. Nagy Oszkár kivitelező tájékoztatása szerint a több mint 700 négyzetméteres aszfalt felület három összefüggő elemből áll. Hozzátette, hogy a pályát átlagos kerékpárral vagy rollerrel is használni lehet, a bukós isak és a védőfelszerelés viselése viszont mindenki számára kötelező. Az Én időm, az én időm címmel nyílt kiállítás a Jaminai Közösségi Házban, ahol a Tesz Vesz Klub tagjainak sokszínű munkáiból látható válogatás. Pető Ibolya, az intézmény vezetője elmondta, hogy 2020-ban indult alkotóközösség, korábban főként papírvarrással, növényi nyomtatással foglalkozott, az idei tárlaton viszont maguk az alkotók kerültek a fókuszba. Így a látogatók egyebek mellett bőrből készült tárgyakat, nemezelést, gyöngyfűzést és veszőfonásokat is megtekinthettek. A vezető hangsúly hozta, hogy az ehhez hasonló csoportok formálják a közösség ízlését, miközben szoros emberi és szakmai kapcsolatokat építenek. Csifári Zsuzsanna, kultúra közvetítő, a kiállítás rendezője kiemelte, hogy a téma választás szellemében nem válogatott a benyújtók munkák között, hagyta, hogy mindenki a hozzá legközelebb álló alkotással mutatkozzon be. Így az elrendezés során a sokszínű anyag egységbefoglalására törekedett. A megnyitón Petrián Lackás énekes dalszerző működött közre. A tárlat október 11-ig látogat a Jaminai Közösségi Házban. Értékes adományokat vett át az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata a Rotary Interact Club képviselőitől. A felajánlások a 2027. januárjában induló új kardoskúti gyermekek átmeneti otthonába kerülnek. Az átadó Novodomszki Jászmin, a klubelnök elmondta, hogy a felhívásra a tagok készségesen gyűjtötték össze a felajánlott játékokat. Halusti Kéva intézményvezető és Kenyeres Anita helyettes köszönetet mondtak a támogatásért, kiemelve, hogy az önkéntes összefogás nagy segítség a 12 férőhelyes hiánypótló intézmény otthonossá tételében. Az otthona nehéz sorsú gyerekeknek nyújt majd átmeneti menedéket. A teljes felszereléshez a szervezők továbbra is várják a felajánlásokat. Elsősorban háztartási gépekre, laptopra, televízióra és székekre van szükségük, de a kezdeményezést pénzbeli adományokkal is lehet támogatni az Egymás Jövőért alapítvány számla számán. Az 1950-es években telepített Andrássy úti platánsor egy része előregedett, megbetegedett, a lehulló ágak miatt pedig rendszeresek az anyagi károk, és korábban már személyisérülés is történt. Gila Csaba növényorvos elmondta, hogy a fákat túl sűrűn ültették, a korábbi évtizedek közműfektetései és burkolat építései során keletkezett gyökérvágások miatt pedig sok törzs belülről rothadni kezdett. A szakember rámutatott, hogy a városi környezetben élő fákat folyamatosan mesterségesen kell gondozni, a szakszerűtlen meccések és kezeletlen sebek ugyanis bekorhadáshoz vezetnek. A szakértői vizsgálat alapján az Andrássy úton lévő platánok közül 46 fa menthetetlen, bélkorhadás és csúcsszárasság miatt ki kell őket vágni. További 49 fa gajazással és odúkezeléssel még több évig megőrizhető, de ez idő alatt gondoskodni kell a folyamatos pótlásukról. Gila Csaba hozzátette, hogy a kivágott egyedek helyére akár újabb platánok, vagy a szélsőséges időjárásnak jobban ellenálló kocsányos tölgyek is ültethetők.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: reggeli start. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok, aki mesél a karrierjének kezdetéről, részletesen beavat minket, hogyan készült fel a júliusi világbajnokságra, milyen volt a mezőny, és milyen tervei vannak a jövőre nézve. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Vendégem Lipták Mihály, Békés Csabai testépítő. Üdvözöllek Mihály a stúdióban.
2: Szia Anett, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
1: Mihály nevét valószínűleg már elég sokan hallották, még azok is, akik nem követik aktívan a helyi sport eseményeket, hiszen Mihály nemrég kétszeres világbajnok testépítő címet szerzett meg, hiszen nemrég volt Szlovéniában egy bajnokság, így zsebelte be az újabb aranyérmet, és két ezüstérmet is hazahozott. Erről mindenféleképpen szeretnék beszélni, utólag is gratulálok neked a sikerekhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mielőtt azonban rátérnénk erre a bajnokságra, menjünk egy nagyon picit vissza az időkben, a karrierednek a korai időszakában. Ha jól tudom, te a 80-as években kezdted el, akkor ismerkedtél meg a testépítés világával, itt Békés Csabán. Tinédzserként kezdted el ezt a pályát. Picit mesélj arról, hogy milyen volt a korai időszak.
2: Igen, ez így van. Hát az előző interjúk alkalmával erről már hosszasan beszéltem, de mindig szívesen beszélek erről a korszakomról, mert ez az úgynevezett hőskor volt akkoriban. Ugye nekünk itt 18 éves rácokról lévén szó, és nagyon kezdetleges volt még ez az egész testépítés dolog, nem csak Békés Csabán, hanem az egész országban. Úgyhogy nekem ez egy nagyon, nagyon kedves korszak volt, ez a 80-as évek és 90-es évek, ha ezt nézzük. Sokat beszéltem már róla, valószínű, hogy ha ezt hallották már a kedves hallgatók máshol is, de így mivel megkérdezted, akkor szívesen beszélek róla pár mondatot újra. Hát igazából ez tényleg úgy volt, hogy a 80-as évek közepén kezdődött nekem úgymond a testépítői pályafutásom, amikor a Pakuca Józsinak a termében elkezdhettem edzeni. 18 évesen nem is nagyon engedtek be akkoriban oda ilyen fiatal srácokat, mint én. Csak a Józsi meglátta bennem azt, hogy én nagyon eltökélt vagyok ebben a dologban, és nagyon szeretném elkezdeni ezt a sportot. És akkor úgy megengedték nekem meg két másik barátomnak, hogy ilyen fiatal srácként bemehessünk az edzőterembe, és edzhessünk az akkori 30-40 éves korosztálya. És akkor ott úgymond megtűrtek minket ott, a szó jó értelmében véve megtűrtek minket ott, és ott indult nekem így ez a pályafutás.
1: Hogyha egy kicsit így visszatekintesz, ugye, tehát már

0: Több évtized. Szerinted mi az, amiben így alapjában változott ez a közösség? Milyen személyes tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát én szerintem elsősorban, és ezt jó értelemben mondom, változott maga az edzőtermi légkör. Tehát akkoriban ez egy nagyon kezdetleges dolog volt a 80-as években. Összetákolt gépekkel tudtunk csak dolgozni, ilyen rozsdás csillekerekekből összetákolt súlyokkal tudtunk edzeni csak. Tehát ahhoz képest a mostani edzőtermek, azok nagyon csillivili termek ezekhez képest. Úgyhogy elsősorban ezt ragadnám ki, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben maga a testépítő termek ennek a felszereltsége. Tehát a géppark, az úgynevezett géppark, az nagyon komolyat változott. Teljesen professzionális gépeken lehet most már edzeni a legújabb edzőtermekben, tehát óriási változáson mentek keresztül a termek, és ez nagyon jó dolog, mert nyilván minél jobbak a gépek, annál jobban és annál eredményesebben lehet edzeni, és annál eredményesebben tudjuk építeni az izmainkat. Tehát ez elsősorban ez, ami nagyon jó. A másik pedig az, hogy maga a közösség is, akik elkezdtek járni, ugye annak idején ez egy nagyon kicsi közösség volt. Nem is nagyon láttak ebbe bele az emberek, hogy ez miféle sportág, mit kell ott csinálni igazából, vagy hogy kell ezt elkezdeni, ezt az egész dolgot. Tehát ezt nem is nagyon tudták, és az évtizedek alatt rengeteg szakirodalom, folyóirat, újság, ugye a tévén keresztül mindenhol lehet most már informálódni ezzel kapcsolatban, és óriásit ugrott előre ez a dolog is, és éppen ezért maga a testépítő társaság is most már sokkal szélesebb lett. Ami azt jelenti, hogy a 15 éves korosztálytól akár a 60-65 éves korosztályig is most már megtalálhatóak az emberek, akár nőkről, akár férfiakról legyen szó az edzőtermekben. És ez is egy nagyon jó dolog, mert ugye sportról lévén szó, tehát nagyon fontos, hogy az ember sportoljon valamit. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Kint vagyunk a szabadba, vagy bent vagyunk így edzőteremben. A lényeg az, hogy szakítsunk időt magunknak minden nap legalább egy fél órás, de inkább egy órás testmozgásra. Most az, hogy az hol történik, az edzőteremben, vagy kint a szabadban, az teljesen mindegy. Tehát ez a társaság is nagyon széles lett, és mivel egyre többen járnak az edzőterembe, ezért egyre jobban odafigyelnek erre a dologra. Most már itt az országban is. Mert ez nagyon sokáig gyerekcipőben járt itt, úgymond ez a sportág. De most már egyre jobban szélesedik, egyre jobban az emberek tudatában van most már ez a dolog, és egyre többen látogatják az edzőtermeket. Tehát ez mindenképpen egy jó dolog.
0: Én is pont ezt akartam mondani, hogy végül is te beleláttál abba, hogy a közvélemény is megváltozik ezzel a sporttal kapcsolatban. Nem csak mondjuk egy átlagember tekintett most már igazán komoly sportként rá, hanem akkor ezek szerint a tudomány is, ahogy mondtad, hogy most már voltak folyóiratok, cikkek is a sportággal kapcsolatban.
2: Egy rövid szünet után folytatódik a beszélgetés, ahol Lipták Mihály kétszeres testépítő világbajnok elmeséli pontosan mikor és kinek a hatására vágott bele a versenyzésbe, és hogyan néz ki számára a bajnokságokat megelőző hónapok.

0: Start Rádió.
1: Mikor jött el neked az a pont, amikor elkezdtél rendszeresen versenyezni? Tehát mikor volt az, amikor azt mondtad, hogy én szeretném megmérettetni magamat?
2: Hát ez úgy történt, hogy igazából én hobbista voltam világéletemben ebben a dologban, bár ott éltem le az életemet, ezt mondhatjuk most már 35 év távlatában. Az edzőteremben éltem le az életemet, tehát én rendszeresen jártam az edzőterembe, de mint hobbista vettem részt ebbe a dologba, mert én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok olyan szinten, és nem is juthatok el olyan szintre, hogy én azon gondolkozzak, hogy én esetleg részt vehetnék akár egy országos testépítő bajnokságon is. Tehát én mondhatom nyugodtan azt, hogy én kisítő voltam magammal szemben ezzel kapcsolatosan. Mindaddig, amíg Süli Józsi barátom, aki gyulai származású kiváló sportember, többszörös testépítő és powerlifting világbajnok. Sugallatára kezdtem el én úgymond ezt a sportágat úgy elkezdeni tudatosan edzeni, hogy ő meglátta bennem azt a dolgot, amit kell ahhoz, hogy valaki versenyző lehessen. Tehát én kisütő voltam, úgy gondoltam, hogy én nem vagyok odavaló. És aztán találkoztam vele itt az ő edzőtermében, ami itt a legnagyobb edzőterem most Békés Csabán, és ő meglátta bennem ezt a dolgot, és ezért kezdtem el aztán azzal foglalkozni gondolatban, hogy esetleg akkor lenne ott keresni valom. És felkészültünk egy versenyre, annó még 2016-ban, és elmentünk a versenyre, és azonnal aranyérmes lettem. És akkor kezdtem el úgy hinni abban a dologban, hogy nekem lehet keresni valóm a versenyzés világában. Én magamtól maradtam volna a mai napig csak egy hobbista gyúrós. És ezt azért mondom, hogy ezt a Süli Józsi barátomnak, mesteremnek nagyon köszönöm, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, és hálás vagyok neki azért, amiért ő elindított engem ezen az úton 2016-ban, és én azóta versenyzek. Igazából elmondhatom azt, hogy valóban itt volt a helyem, és kár, hogy nem kezdtük el hamarabb ezt a versenyzést, mert ebben a rövid időszakban is elértem mindent. Tehát kétszeres világbajnok vagyok már háromszoros Európa-bajnok, abszolút bajnok, kétszeres abszolút bajnok vagyok, megvan a profi kártyám is, már megszereztem az IBFF-től a profi kártyámat is, tehát, és 8 szövetségnek a dobogós versenyzője vagyok, tehát 8 szövetségben is. Úgyhogy igazából ebben a rövid időszakban mindent elértem, amit csak lehetett, amit mások 15-20 év alatt se biztos, hogy elérnek. Tehát igazából itt most már nekem inkább azon volt a hangsúly, hogy kár, hogy nem kezdtük el hamarabb, vagy hogy nem találkoztam össze például a Józsi barátommal hamarabb, és akkor ki tudja, hogy hol tartanék már igazából. De én ne értsétek félre, tehát én nagyon örülök ennek a dolognak is, hogy ez így történt, mert minden, azt szokták mondani, hogy mindennek akkor jön meg az ideje, tehát akkor van ott az ideje, amikor megjött az ideje. Nekem ez így adódott, hogy én nekem ezt 2016-ban kellett elkezdenem. Ezt a dolgot előtte szépen építkeztem a magam erejéből, és a 30 év az így szépen fel tudtam építkezni egy olyan szintre, hogy utána aztán elindulhattunk a versenyzői szférában. Tehát igazából én így is boldog vagyok, hogyha ennek most kellett elérkeznie, akkor ez most érkezett el. De inkább utóbb, mint soha.
1: Hát még szerencse, hogy egyébként akkor kipróbáltad magad, mert akkor most nem lennél kétszeres világbajnok ebben a sportágban. Térjünk akkor egy kicsit rá a szlovéniai bajnokságra, ez nemrég történt július elején. Meséld el azt, hogy hogyan néz ki egyáltalán az, hogy megtudod, hogy lesz egy ilyen világbajnokság, elhatározod, hogy te felkészülsz rá. Ez pontosan mikor, hogyan zajlik, milyen neked a rutinod, az étkezési szokásod ilyenkor, tehát mindenre kíváncsi vagyok, mert szerintem ez borzasztó nagy felkészülést igényel, jól gondolom?
2: Így van, ez így igaz, ahogy mondod. Hát azt tudni kell, hogy minden évben ugye van egy tavaszi és egy őszi forduló, amelyre föl lehet készülni a versenyzőknek, ezt mindenki egyénileg dönti el, hogy ő most a tavaszi verseny sorozatra szeretne felkészülni, vagy jobban tetszik neki az őszi, tehát attól függ, hogy ugye ő neki az, hogy tud felkészülni rá ugye a szabadideje, a család mellett, stb. A munkahely mellett. És akkor eleve ezt először választod, kiválasztod azt, hogy most vagy a tavaszira szeretné menni, vagy az őszi bajnokságokra. Ha ez megvan, akkor utána megnézed, hogy milyen bajnokságok vannak kiírva, vannak-e kvalifikációs versenyek, amivel be tudsz jutni ugye az Európa, illetve a világbajnoki bajnokságokra, és akkor szépen megnézed, ott már ki vannak írva ilyenkor a dátumok, és akkor szépen össze tudod magadnak rakni az úgynevezett naptáradat, hogy melyik versenyeken szeretnél részt venni, és onnantól kezdve kitűzöd a dátumot, a felkészülési dátumodnak az első napját, és onnantól kezdve szépen elkezdesz felkészülni. Nálam ez úgy néz ki egyébként, hogy egy 4 hónapos időszak a felkészülési időm, nagyon szigorú diéta mellett, nagyon szigorú edzéstervem mellett, és utána egy 2 hónapos versenyidőszakról beszélünk, tehát összesen 6 hónap az az időszak, amit ez felölel, a versenyzési időszak felkészüléssel együtt. És tehát így indulsz neki, egy nagyon tudományos étrend van a háttérben összepakolva, nagyon tudományos edzéstervel, tehát mondhatom úgy, hogy ez egy tudatos edzés, tudatos étrend kombináció, ami nélkül nem tudsz felkészülni megfelelően, mert ma már egyre több versenyző van minden kategóriában, egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó. Most már egyre jobbak a versenyzők, akár a nőkről, akár a férfiakról beszélhetünk, és hát ugye mivel mindenki egyre jobb, ezért ugye nekünk is arra kell törekedni, hogy mi legyünk a legjobbak. Tehát nagyon komoly, nagyon tudatos, nagyon kemény, nagyon kitartó, nagyon alázatos munka van a háttérben, pszichésen is, és tehát mentálisan és fizikálisan is. Ez, hogyha egységesen nincs meg ez a dolog, akkor nem tudunk felkészülni megfelelően a bajnokságokra, mert biztos, hogy nem jutunk dobogó közelbe.
1: Milyen volt a mezőny a bajnokságon, és mi az a feltétel, aminélkül nagyon nehéz lett volna felkészülni a megmérettetésre? Mindezek kiderülnek a Lipták Mihállyal folytatott beszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: Sport Rádió.
1: Térjünk rá akkor magára a bajnokságra pontosan. Milyen volt a mezőny? Milyennek látod a többi versenyzőt?
2: Hát azt tudni kell, hogy az Európa bajnokságokon és a világbajnokságokon ott ugye már népes mezőny gyűlik össze mindenféle kategóriában. Elmondhatom egyébként, hogy évről évre a Masters kategória, amiben én vagyok, tehát a Masters 40 pluszosok és a Masters 50 pluszos korosztálynál egyre többen vannak. Tehát annyira erős lett a mezőny, hogy vetekszik az Európa bajnokságon és a világbajnokságokon. Van olyan VB, ahol vetekszik az open kategóriával, olyan sokan vagyunk, tehát 15-20 főre is földagadhat kategóriánként az embereknek a létszáma. Tehát ez ami megfigyelhető folyamat most az utóbbi években, hogy a Masters kategóriák, tehát ami korosztályos, az egyre erősebb. Tehát most is itt a szlovéniai VB-n nagyon komoly létszám volt a Masters 40 pluszos és 50 pluszos kategóriában is, de ugyanúgy a magassági kategóriákban is, tehát az alacsony kategóriában, a magas kategóriában, ahol én indultam, illetve a súlycsoportos kategóriában, a nehéz súlyban, ahol én indultam, meg az alacsony súlyúaknál is rengetegen voltak, tehát több mint 20 versenyző. Tehát az nagyon komoly dolog, mert ott azt gondoljunk bele, hogy kategóriánként, mikor fölmegy a színpadra 15-20 versenyző, és szinte mindenki egyforma, mindenki nagyon jó, ott aztán tehát nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy valaki dobogós helyezést érjen el. Tehát egy EB-n, meg egy VB-n azért azt szoktuk mondani, hogy ott nem is a top 3 az, ami kiemelkedő, hanem aki már a top 6-ba, tehát aki már a top 6-ba bekerül, az már egy nagyon gyönyörű eredménynek mondható. Egy Európa bajnokságon, meg egy világbajnokságon. Hát ugye nem beszélve arról, hogyha valaki ugye dobogós helyet tud megcsípni, és bronzérmet viszel haza, vagy ezüstöt, vagy akár te leszel a világbajnok, tehát az már aztán a habatortán, és ne tovább jönnek az egész dolognak, és óriási boldogság. De azért meg kell küzdeni. Tehát ezt nem adják ingyen. Ezt mindig szoktam mondani mindenkinek, hogy irdatlan munka van mögötte, irdatlan fizikai munka, amit az edzőteremben töltünk el. Tehát ezt úgy lehet értelmezni, hogy szerintem akkor energiát fektetünk ebbe a 6 hónap alatt, hogy komplett lakóparkokat építünk föl ezzel az energiával. Tehát annyi súlyt mozgatunk meg a 6 hónap alatt. Irdatlan munka van mögötte. Ezt azok az emberek tudják, akik ugye ott vannak közöttünk hobbistaként az edzőteremben, és látják azt a küzdelmet, amit mi belepakolunk ebbe. Tehát nagyon-nagyon komoly fizikai munka van benne. És hát ugye igazából ez a szépség ennek az egésznek, hogy mivel nem adják ingyen ezt sem, mint semmi mást az életben, egy világbajnoki címet se adnak ingyen, ezért óriási dolog, amikor megnyered, és olyankor jössz rá arra, hogy nem számít az a 6 hónap szenvedés, amit beleraktál abba az iszonyatos edzésbe, nem számít semmi, mert ott abban a pillanatban, amikor kimondják a világbajnokságon, hogy te vagy a VB bajnok abban a kategóriában, akkor az a pillanat az mindent megér. És az a visszaigazolása annak, hogy amit te belefektettél munkát a 6 hónap alatt, annak igenis, hogy megvan a gyümölcse. És ez egy óriási dolog. És itt nem csak a testépítésről beszélhetek, hanem beszélhetek a világ bármely sportágáról, akár az egyéni sportokról, akár a csapatsportokról. Tehát akik azok a versenyzők, akik részt vesznek ilyen Európa és világbajnokságokon, azok tudják ezt a dolgot, hogy ez mivel jár. Mindenki, kivétel nélkül.
1: És azért gondolom, hogy ilyenkor, például a felkészülési időben nagyon sokat jelent az, hogyha mások támogatnak téged. Gondolom neked is megvan ez a kis erős közösséged magad körül, aki azért támogat téged.
2: Igen, hát elsősorban én a családot emelem ki mindig, mert én azt szoktam mondani, hogy mentálisan akkor vagy a legerősebb, hogyha egy nagyon erős család van a háttérben, akik támogatnak téged. Hát itt ugye ez, gondolok, ugye itt mindenki a legközelebbi hozzátartozójára, nekem is, én gondolok itt a páromra, ugye, és a kisfiamra, kicsit szélesebben ugye a szüleimre, és a testvéreimre, tágabb értelemben pedig az ismerősükre, a nagyon közeli jó barátokra, tehát stb. Így mondhatom ezt a dolgot. Tehát akinek mentálisan nincs meg ez a támogatottsága, annak kétszer annyira meg kell dolgozni ebben a 6 hónapban, a felkészülési időszakban. Tehát én észre szoktam menni azt, hogy azok a versenyzők, akik úgy készülnek föl, hogy nincs meg vagy a kellő családi háttér, ahonnan merítheti a mentális erőt maga a versenyző, azok a versenyzők nem jutnak el komoly szintekre. Hiába készülnek föl, mert ez egy egész embert kér, ez a felkészülési időszak, mind mentálisan, mind fizikálisan. És elsősorban én ezért emelem ki mindig a családi hátteret. Ha erős a családi háttér, az egy óriási löket a versenyzőnek, és ugye nem beszélve utána ugye az anyagi támogatottságról, ugye akik szponzorként állnak a háttérben, ugye egyedül ezt én se tudnám finanszírozni saját pénztárcából, mert hatalmas pénz kell hozzá, sajnos elég drága sportág, de ma már mindegyik az, én szerintem a felkészülés mindenféle sportágban hatalmas pénzeket emészt föl, úgyhogy én is nagyon köszönöm a támogatóimnak, nagyon köszönöm Süli Józsi mesteremnek és barátomnak, hogy ott áll mindig mellettem a felkészülési időben, és vele kezdtem el, ő indított el ezen az úton, a versenyzés útján, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Józsi barátomnak ezért, óriási hálával tartozom, és ott áll mögöttem mindig végig, figyeli a felkészülésemet, ott vannak ugye a szponzoraim, akiket említettem, és hát tágabb értelemben mindenki, aki ugye nyomon követ engem, akár az újságokból, vagy így a rádióban, vagy a Facebookon, amikor kiírom a bajnokságokon, hogy szerepeltem, és azonnal gratulálnak nekem, meg megyek az utcán, és ott is mindenki gratulál. Tehát ez egy nagyon jó érzés, és ez egy visszaigazolása annak, hogy amit csinálok, úgy gondolom, hogy azt jól csinálom, és hogy van értelme, mert másokat is motiválok ezzel. Az edzőteremben is ezt észreveszem, és mondják is a srácok, hogy belőlem merítenek energiát, mert látják, hogyha én a nagy öreg, ugye 55 évesen, ha én ilyen magasságokat tudok, ilyen magasságokat tudok eljutni még a mai napig is, úgyhogy mellette 2 munkahelyen van, gyermeket nevelek, akkor ez óriási motivációt tud adni a többieknek is. Tehát ez így egységesen, ez az egész mindenféle dolog, amiről most beszéltem, ahogy ez közre fogja ezt a felkészülési időszakot, ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy te erős legyél mindvégig ebben a 6 hónapban a kemény diéta alatt, és hogy el tud végezni mindig az edzést, és mindig ott legyél, és mindig topon legyél, és próbálj maximumot belevinni az edzésekbe, hogyha elérkezik a versenyidőszak, akkor minél jobb oldaladat tud megmutatni.
0: Nem sokára folytatjuk Littát Mihállyal a beszélgetésünket, aki elmeséli, milyen szempontok alapján pontoztak a világbajnokság zsűri tagjai, sőt még egy olyan témát is érintettünk, amiről Mihály most beszélt először. Tartsanak velünk a szünet után is!

0: Sport Rádió.
1: Egyébként te, amikor kimentél a versenyre, milyen volt a te hozzáállásod? Tehát, hogy azért volt benned egy remény, hogy szép eredményt fogsz elérni, vagy egyáltalán te mi suhant át ilyenkor a fejedbe, amikor kimész egy ilyen versenybe?
2: Én nekem minden egyes versenynél igazából én úgy vagyok vele, hogy alapvetően nyugodt vagyok abból a szempontból, hogy én tudom magamról, hogy amit nekem bele kellett tennem, tehát ami rajtam múlt, ami csak rajtam múlt, én azt megtettem, mindig meg szoktam tenni. Az összes többi dolog az olyan, hogy az jön, annak nem tudsz mit csinálni, de azért tudok nyugodt maradni, mert ami rám tartozik ebből a dologból a felkészülési időszakban, és amit nekem kell megtennem, és amit nekem kell letenni az asztalra, azt én megcsinálom. És akkor úgy vagyok vele, hogy utána rábízom magam az isteni gondviselésre, és lesz, ami lesz. Nyilván persze minden versenyző reménykedik a minél jobb eredményekben. Én mindig szerény vagyok ebben a dologban, és mindig úgy indulok neki a versenyeknek, hogy én nekem már az is óriási dolog, hogy egyáltalán felállhatok a színpadra, és ott lehetek a versenyzők között magán a versenyen. Tehát az is egy óriási dolog idáig eljutni. Nem, hogy még utána ugye úgy szerepeljen az ember, hogy ott a minél magasabb eredményeket el tudjuk érni, és haza tudjuk hozni. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy ha már eljutok eleve egy Európa-bajnokságnál, vagy egy világbajnokságnál arra a szintre, hogy én fölállhatok a színpadra a többi versenyzővel együtt, megmérettetni magam, már az egy óriási dolog, odáig eljutni. Én úgy gondolom. És aztán utána, mivel én beletettem mindent, amit lehetett, én utána rábízom magam, úgymond a sorsra, és én mindig úgy vagyok vele, hogy a sorsnak mindig vissza kell igazolnia azt a dolgot, amennyit te beleraksz, annyit kell, hogy visszakapjál igazából. Én úgy gondolom.
1: Rábízod magad a sorsra, de azért vannak zsűrik is a versenyen, és nyilván nem látsz bele a fejükbe, de szerinted mi volt az, amit ők értékeltek mondjuk a te gyakorlatodban? Mi volt az, ami miatt te megszerezted mondjuk az aranyérmet?
2: Hát ez igazából úgy néz ki, hogy ott kötelező pózok, úgynevezett kötelező pózokat kell bemutatni, és ezeket pontozzák a bírók. Tehát be kell mutatni az izomzatot, amit felépítettél és beszárítottál, azt meg kell tudni mutatni. Úgy, hogy ugye ők mondják, hogy melyik pózt vett föl, és ezekkel a kötelező pózok alapján egy pontozási rendszer van, ami meghatározza majd, hogy te hanyadik leszel, de itt nézik még mellette, hogy mennyire tudtál beszáradni, nézik azt is, hogy mennyire vagy szimmetrikus, milyen szépen tudtad kidolgozni magad, milyen az összkép, a struktúra, az úgynevezett testi struktúrád, ugye, hogy az hogy néz ki összességében, alacsony vagy magas vagy, ugye hosszúak a végtagjaid, vagy rövidek, ezek is számítanak nagyon. És hát ugye, amit mondtál, hogy mivel bírákról van szó, emberekről, ezért ugye van egy úgynevezett szubjektív megítélés is, ami a legnehezebb ebben a dologban a pontozás szempontjából, mert ugye ez a szubjektív dolog, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy te nem vagy szimpatikus az egyik bírónak valami miatt, és akkor valószínűleg lehet, hogy te vagy a jobb, de nem neked fogja odaadni azt az egy pontot, ami azon múlik, hogy most világbajnok leszel, vagy csak az ezüstérem lesz a tiéd. Tehát ez a legnehezebb dolog az egészben, mert a kötelező pózok alapján, amiket meg kell csinálnod, az a könnyebbik pontozás, ugye? De ez a szubjektív tényező, mivel emberekről van szó, ez tudja elvinni mindig azt az egy-két pontot, ami meghatározza neked, hogy te leszel most a világbajnok, vagy az ezüstérmes, vagy a bronzérmes. Tehát ez sajnos, ez amit nem tudunk kiküszöbölni, és mindaddig, amíg bírák fognak pontozni, addig ezt nem is fogjuk tudni kiküszöbölni sajnos ezt az úgynevezett szubjektív pontozást, ami szinte a leglényegesebb, mert ugye az első, második, harmadik helyezetnél ott nagyon, nagyon kicsi a különbség már a versenyzők között. Tehát ott eldönteni az, hogy valóban tényleg kinek ítéljük oda azt az egy pontot, na ez az a szubjektív megítélés, ami, ami a bírákon múlik, és az már nem rajtad múlik, mert te beletettél mindent, megcsináltál mindent, úgy étkeztél, és úgy edzettél, ahogy kellett, de ott, hogyha nem te fogod megkapni azt a plusz egy pontot, ami azon múlik, hogy te leszel a világbajnok, vagy az ezüstérmes, akkor nem tudsz neki mit tenni. Tehát el kell tudni fogadni ezt a dolgot sajnos. Tehát ez így áll össze, ez a pontozási rendszer. Sajnos a szubjektív megítélés az, ami nagyon tényező ebben a dologban már a végén. Mivel minden versenyző nagyon jó már, aki fönn van a színpadon, nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az első, másik, harmadik, és akkor jönnek be ezek a szubjektív dolgok, hogy kinek ki a szimpatikus, vagy ennek valami miatt ez most jobb, vagy nem tudom, a nemzetisége, vagy ez honnan jött, vagy nem tudom, hogy mi alapján megy, de ezek döntenek utána már, ezek az apró nüanszok.
1: Muszáj feltegyek egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Ugye lehet látni, hogy akik ilyen versenyekre mennek, azok ilyen barnító krémeket használnak, beolajozzák magukat. Erre a felkészülés, ez hogyan zajlik egyáltalán? Tehát, hogy ott kell állni mondjuk egy órán keresztül. Tehát, hogy ezek a barnító krémek, ugye lehet látni, hogy kihozzák nagyon szépen az izmokat. Nyilván így látja a zsűri is a pózoknál, hogy hogyan. Ez hogy néz ki ez a felkészülés? Ez mindig is érdekel, és szerintem a hallgatókat is.
2: Igen, köszönöm ezt a kérdést, ezt nem is nagyon tették föl még eddig. Igazából azt kell tudni erről a balnításról, hogy ez régen, egy olyan 10-15 év táblatára visszamenőleg, valóban mindenki saját maga barnította magát, ami azt eredményezte, hogy fölment 10 versenyző a színpadra, és 11 féle barna árnyalatban voltak ott a versenyzők, és ugye ez nem volt túl jó, mert ugye van, aki szebben be volt barnítva, vagy szebben be tudták kenni, valaki kevésbé, akkor az már nem nézett ki olyan jól, ugye nagyon kitűnt a többi közül, és ez ugye azt eredményezte, ez a nagyon megosztott ilyen-olyan barnaságok, ez azt eredményezte, hogy ezt egységesítették az utóbbi időben, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy cég van jelen, Magyarországról beszélek most, tehát egyetlen egy cég, de ez ugyanígy lett megcsinálva külföldön is, azóta már, tehát egyetlen egy barnító cég van jelen a versenyeken, mindig ugyanaz a cég, és ők jönnek a hazai versenyekre, és ez úgy néz ki, hogy vannak hölgyek, akik szó szerint úgy fújnak le minket, mint az autókat, ugye az új autókat ugye a festékkel, festékszóró pisztolya, beállsz eléjük, egy kis gatyába, és szépen körbefújnak téged, neked csak forogni kell, és akkor ő szépen a szórópisztolya úgymond bebarnít. Ezek egy nagyon jó minőségű, bőrbarát fejlesztések, nagyon gyorsan szárad, és nagyon jól fed, ami azt jelenti, hogy még a verseny után is még egy olyan 2-3 hétig még nagyon szép barna marad az ember. Hát nyilván, ahogy fürdünk napi szinten, ilyen faktorokat, úgynevezett faktorokat ugye mosunk le magunkról, de nagyon sokáig, tehát egy jó 3 hétig megőrzi a barnaságát, mert annyira beszívódik a bőrbe, de mondom, ezek teljesen bőrbarát, tehát úgy lettek kifejlesztve, hogy teljesen bőrbarát, nagyon jó illatuk van, tehát erre is odafigyeltek, hogy nagyon jó illatuk legyen ezeknek a festékeknek, és bőrbarát, azonnal felszívódik, és mindenki, ami a lényeg, hogy mindenki egységesen barna, tehát mindenki ugyanolyan barna, nem az egyik világos barna, másik sötét barna, a harmadik meg zöld, vagy mit tudom én, hanem így nincs diszkrimináció, ugye, tehát mindenki egységes színű a színpadon, tehát ezzel most már nem kell foglalkozni, tehát ezt azért egységesítették, hogy a hölgyek ugye lefestenek mindenkit szépen egymás után, attól függ, hogy ugye meg kell nézni a programot, ki mikor következik, ugye amikor elkezdődik a versenyprogram, az aznapi bajnokságok, és az alapján van ugye sorrendbe állítva mindenki, és úgy megyünk szépen egymás után a barnítóba. És akkor ott egy olyan 6-8 hölgy, fiatal hölgy dolgozik, és egyszerre tudnak ott 6-8 embert szépen lefújni. És ez így néz ki ez a dolog. Úgyhogy utána azonnal megszáradsz, egy 10 perc múlva, és utána a szalonképes vagy úgymond, és mehetsz fel a színpadra versenyezni.
1: Mindig érdekelt engem, hogy ezt hogyan, tehát ez egyénileg csinálják, hogy akkor ez is ilyen egységes módon, de akkor egységes
2: igen,
1: módon.
2: Igen, most már egységes, igen.
1: Ugye a rövid évek alatt nagyon szép eredményeket értél, ahogy te is mondtad. Tervezel-e egy háromszoros világbajnoki címet is?
2: Hát nem tudom, igen. Ez is egy jó kérdés. Igazából számos tényezője van, mint amit említettem is egy ilyen felkészülésnek. Nem tudom, hogyha igazából megkapnám a szponzorátságot újra jövőjében, akkor valószínűleg jövő év tavaszát azt újra megcsinálnám. De nem feltétlenül azért, hogy világbajnok legyek, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy én elő a sport szeretete miatt csinálom elsősorban, a versenyzést is. Tehát nem azért kezdtem el az elején se, amikor még nem tudtuk, hogy mi lesz ebből, nem azért indultam el, hogy most akkor én mit tudom én milyen bajnok legyek, hanem eleve a sport, ennek a sportnak a szeretete miatt indultam el, és úgy voltam vele, hogyha én megteszem, amit kell, amit mond a Józsi mester, hogy én mit csináljak, és hogy rakjuk össze magamat, akkor mivel én ott megteszek mindent, akkor úgy voltam vele, hogy utána akkor valószínű, hogy ennek lesz eredménye is. Tehát igazából én nem feltétlenül azért mentem el, hogy nyerjek, hanem a sport szeretete miatt. Aztán persze nyilván az, hogy nyertem is, az habatortán, és ennek nagyon-nagyon örülök, és óriási boldogságot ad nekem, hogy ilyen magasságokig el tudtam jutni. Hihetetlen.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm neked, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok.

0: Start Rádió.
1: Magazin műsorunk vendége Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok volt. A teljes beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum hivatalos weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok.
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig juttatják el 400 000 rászoruló gyermek családjához. Az utalványokat 6 darab 5000-es, 6 darab 2000-es és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik, hogy a juttatást egyenlően meg lehessen osztani a gyermekeket felváltva gondozó szülők között is. A támogatást az iskolai felszereléseken túl többek között ruházati cikkekre, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre is fel lehet használni 2027. március 15-éig. Elfogadták az Országos Fogyatékosságügyi Program két éves intézkedési tervét, amelyre összesen 9,3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány. A program fő célja a befogadó társadalom és az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, valamint a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása. A keretösszeg legnagyobb részét lakhatásra és rehabilitációra fordítják, de jut forrás a kulturális intézmények akadálymentesítésére, a magyar jelnyelv oktatási módszertanának kidolgozására, a segítőkutyák képzésére, valamint civil szervezetek

érkező cégek csődje miatt. Bár a beruházások több helyen félbeszakadtak, a teljesítési igazolást az elérhetetlenné vált vállalkozóknak kellene aláírniuk. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség arra figyelmeztet,

0: Start Rádió.
1: Tudás szerda reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Szeptember 23. napjára ébredhettünk, ami bizony már szerdára esett. Itt vagyunk a munkahét közepén, úgyhogy sok erőt, energiát és hozom a jó dalokat mindemellé.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió szeptember 23. napján, a szerdán. Sok boldogságot kívánok a ma ünneplő Tekláknak, ők a névnaposok. Rajtuk kívül az Ilák, az Ildikók, de még az Ilonák is köszönhetőek a mai reggel folyamán.
1: Reggeli Start, Music Lab.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Szeptember 23-a van a Teklák névnapja. Ezen a napon született időszámításunk előtti 480-ban valószínűsíthetőleg Euripidész görög tragédia költő. 1865-ben Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényíró. Ezen a napon született František Kupka, cseh festő, grafikus, Richter Gedeon gyógyszergyáros, vegyész, de Gundel Károly vendéglős, gasztronómiai szakíró is.
1: Sok a szene! Sok a szene! És még több!

0: Kezdünk egy együtt itt a Start Rádiósok zenével, és most még többel a hét középső munkanapján is. Picikét már hűvösebb idő honnol odakint, de hát így szeptember második felében szerintem már nem is nagyon kell másra számítani. Persze ettől függetlenül a hét középső munkanapja meg fog indulni, a 7 órakor pedig mi híreket mondunk az ébredés mellé, aztán pedig kiváló dalokat játszunk.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megváltoztatja a kormány több korábban alapítványi formában működő állami cég tulajdonosi joggyakorlóját. A Kármán András pénzügyminiszter által kezdeményezett rendelettervezet alapján a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványtól visszakerült cégek felett a pénzügyminisztérium gyakorolná a jogokat, a Millenáris Nonprofit Kft. A várkapitánysághoz kerülne, míg a Magyar Lóverseny Fogadást Szervező Kft. Tulajdonosi jogait az Agrárminisztérium kapná meg. Az új felállás a tervek szerint 2030 végéig lenne érvényben, a tervezetről szeptember 29-éig tart a társadalmi egyeztetés. Visszatér az új lakások áfája az 5%-os kedvezményes kulcsról a 27%-os mértékre 2027-től, ám ez nem hoz automatikusan ugyanakkora áremelkedést, derült ki a Dunahouse elemzéséből. A szakértők szerint a magasabb adókulcs egy lassuló és árérzékenyebb ingatlan piacot ér el, így a fejlesztők nem tudják majd teljes egészében a vevőkre hárítani a többletköltségeket. Azoknál a beruházásoknál pedig, amelyek építési engedélye idén december 31-éig végleges válik, a kedvezményes 5%-os áfa egészen 2030 végéig érvényesíthető marad. 38 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MOL-ra a májusi halálos tiszaújvárosi robbanás miatt. A vizsgálat súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel, a telephelyen nem álltak rendelkezésre olyan berendezések, amelyek időben jelezték volna a veszélyes technológiai állapotot és megszakították volna a folyamatot. A pénzbüntetés mellett a hatóság teljes körű rendszerfelülvizsgálatra és kockázatértékelés kiegészítésére kötelezte a céget. A május 22-én történt tragédiában egy 37 éves műszakvezető helyettes életét vesztette, négyen pedig súlyosan megsérültek. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra, jó reggelt, jó rádiózást kívánok Békés Csabán a Start Rádióval. Csodaszép szeptember 23-ai reggelre ébredtünk, bár kicsit hűvös, de hát ilyenek ezek a szeptemberi napindulások.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infópultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a 2 literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az 1 literes étolaj csak 639 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11. Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padló szőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem. Még több. És még több.
1: Sport Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elszórtan kialakulhatnak kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart. Music Latte.
0: Music Latte. Finoman ébresz. Finoman ébresz.
5: Start Rádió. Start Rádió.
6: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Képzeljék, több mint 28 milliárd euróra becsülik az idei európai erdő és bozott tüzek okozta mezőgazdasági veszteségeket. Több 10 hektárnyi terület égett le, és több régióban még egyébként ilyenkor is pusztítanak erdőtüzek. Idén minden segítségkérésre eredményesen reagáltak Európán belül és kívül is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információk támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene. És még több.

0: Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Szeptember 23-a van, ezen a napon fedezték fel a Neptunusz bolygót 1846-ban. Aztán szintén ehhez a naphoz köthető érdekesség, hogy Fuserio Yamaguchi megalapította a Nintendo-t 1889-ben. Aztán ezen a napon van a Szaúd-Arábiai Köztársaság nemzeti ünnepe 1932 óta, és ezen a napon hajtották végre az első föld alatti atomrobbantást a Kínai Népköztársaságban 1969-ben.

Itt a Start Rádió, csodaszép szerda reggelt kívánok, itt szeptember 23. napján. Ne felejtsék el a teklákat felköszönteni, hiszen ők a névnaposok. Hamarosan 8 óra, ami egyet jelent azzal, hogy a következő órában aktuális érdekes információink, hasznos tippjeink érkeznek, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj! Húzz kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót! Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a 2 literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
6: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
9: Részletek ácsfa.hu.
8: Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
11: Sok a zene,
1: sok a zene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, meleg vagy hideg fürdő? Hát nyilván a stresszoldás egyik klasszikus módja a meleg fürdő. A forró víz ellazítja az izmokat, fokozza a vérkeringést és segít a test hőmérsékletének szabályozásában. Kutatások szerint a rendszeres meleg fürdőzés növeli a szerotonin termelést, ami javítja a hangulatot és csökkenti a depressziós tüneteket. A meleg fürdő sokak számára ezért az esti rutin része. Na de mik az előnyei a hideg zuhanynak? Na arról is mesélek majd.
1: Reggeli Start. Music Lab.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem mond.
3: Sokat
4: nem. Még több.
5: És még több.
6: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok. Mondtam, hogy a melegfürdő ellazít, a hideg zuhany viszont másképp hat a szervezetre. Élénkít, fokozza az éberséget és erősíti az immunrendszert. A hirtelen hőmérséklet változás segíti a vérkeringést, csökkenti a gyulladásokat és segít a stressz gyors levezetésében. Elsőre sokkoló lehet, de a hideg víz frissítő hatása hozzájárul a mentális állóképességhez.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdtük a mai napot is itt a Start Rádió, mert mi sok zenét és most még többet játszunk pillanatokkal 9 óra előtt is. Én ezzel már a búcsúzom, köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet, holnap reggel 6 órától folytatjuk.
1: Sok a szeret.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza. Indul üd a fedélzeten, hozom a jó zenéket és az érdekességeket. Ma is a következő két órában rádiózhatunk együtt. Szép napot kívánok!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
9: Napi laza. Vedd könnyedén.
10: Start Rádió.
11: Start Rádió.
9: Hú, de laza.

Sok zene és még több a Start Rádión, itt a Napilaza, sok jó zenével és érdekességekkel. Nézzük a mai napi történéseket, évfordulókat. Például itt van, hogy 1872-ben napján Richter Gedeon gyógyszerész, az ő nevével fémjelzett gyógyszergyár alapítója megszületett, illetve 1962-ben az Omega együttes első koncertjét adta a Műegyetem Hess András téri kollégiumában. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései, most pedig vissza a dalokhoz.

0: hogy mellém kerülj.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, az első ránk pedig pillanatokon belül a végéhez is ér, de a mai névnaposokról természetesen ezúttal sem feledkezünk meg. Nagyon boldog névnapot a Tekláknak, a görög-latin eredetű női név jelentése Igbolt, mennyei egyébként, illetve boldog névnapot az Illáknak is, rövidebb, kevésbé gyakori női névről van szó, de jelentése teljesen egyértelmű, egyes források szerint az íg és a világosság szavakkal rokonítható. Boldog névnapot nekik!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilazza szól. Folytatódik a műsor ebben az órában is meg annyi jó zenével, és nem sokára az egészségünk jegyében is hozok néhány tippet. Rádiózunk együtt!
1: Napilazza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Lapilaza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Startrádión, itt a Napilaza, néhány tipp az egészségmegőrzés jegyében. Ha esténként hidegebb van, de nappal még melegebb, könnyen kapha az ember légúti fertőzést. Vigyünk magunkkal egy vékony pulóvert, kabátot mindig ilyen esetekre, hogy rétegesen tudjunk öltözködni. Emellett hajoljunk bele a telített meleg italok fogyasztásába is, gyógyteák, citromfűtea, az még nyugtató hatású is, vagy egyéb más sima gyümölstea is. Jó lehet esténként, ami segítheti a pihenést. Figyeljünk a folyadékbevitelre is napközben. Akár akkor is, hogyha nem érezzük magunkat szomjasnak, mert a kiszárazás gyengítheti az immunrendszert. Jó egészséget!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Ennek a végéhez értünk most így. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jövök majd természetesen. Akkor is rádiózunk együtt. További szép napot!
1: Sok a zene!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 23-a szerda, déli 12 óra van. 1500 bringás reggelit osztottak ki Békéscsabán, közös erővel mentettek ki egy horgászt a hármas körösből. Látványos halójelenség Békéscsaba felett időjárási frontot jelezhet a fénygyűrű, már is mondom a részleteket. Összesen 1400 csomag brióst és almát osztottak ki kedden Békéscsaba négy helyszínén azoknak, akik kerékpárral indultak munkába, iskolába vagy óvodába. Az autómentes hét alkalmából szervezett bringás reggeli helyszínein a város vezetői is bekapcsolódtak az osztásba. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a visszajelzések rendkívül kedvezőek voltak, a biciklisek mosollyal fogadták a figyelmességet. Tapasztalatai szerint a felújítások miatti terhelések ellenére is jelentős kerékpáros forgalom van a városban. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a hagyományos akcióval arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a környezetvédelme érdekében érdemes az autó helyett a fenntartható közlekedési formákat választani. A városvezető hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatosan fejleszti a kerékpáros infrastruktúrát. Jelenleg is zajlik az építőkútja második ütemének építése, a Dobozúti kerékpárút teljes, több mint 2 kilométeres korszerűsítése, valamint egy új bicikliút kialakítása az északnyugati terület felé. Nyílt pályázatot írtak ki 9 megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi kormányhivatal kormány megbízotti tisztségeinek betöltésére. A kiírás Békés megyét is érinti. A pályázati feltételek között a felsőfokú iskolai végzettség mellett legalább 3 éves közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezet irányítási tapasztalat szerepel. A jelentkezéseket szeptember 25-én éjfélig várják. A pályázók több tisztségre is benyújthatják a dokumentumokat, azonban minden érintett kormányhivatal esetében külön szakmai koncepciót kell elkészíteniük. A Békéscsabai Fotófesztivál részeként nyílt meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Szent István téren. A szabadtéri tárlat az elmúlt 2 év legfontosabb hazai társadalmi, kulturális és sport eseményeit mutatja be a legkiemelkedőbb fotóriporterek munkáin keresztül. A pályázatra több mint 250 szerző, csak nem 2400 alkotással nevezett, melyeket egy nemzetközi zsűri bírált el. A kiállítást megnyitó Varga Tamás alpolgármester kiemelte, a békéscsabaiak már 7. alkalommal láthatják az aktuális sajtófotókat. Hozzátette, hogy a tárlat azért örvend töretlen népszerűségnek, mert az elgondolkodható alkotások mellett évről évre megállnak az emberek. Bánkuti András, a kiállítás kurátora elmondta, hogy a képeken megrázó emberi sorsok és fontos társadalmi pillanatok kelnek életre. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi zsűrizésnek köszönhetően a magyar fotográfusok színvonalas munkáira külföldön is felfigyeltek. A Szent István téri ingyenes tárlat október 22-ig tekinthető meg Békéscsabán, ezt követően Sándorfalvára, majd Rákospalotára utazik a vándorkiállítás.

Összehangolt mentőakció zajlott tegnap kora este a 3-as körös gyomándrődi szakaszán, ahol egy nehezen mozgó 68 éves férfit mentette ki egy fennakadt horgászhajóból. A férfi éppen új kikötési helyet keresett a folyón, amikor a hirtelen feltámadó szél meglökte a hajóját, ami fennakadt egy vízparti fán. Mivel egyedül képtelen volt kiszabadulni, a férfi a gondos óráján keresztül kért segítséget. A diszpécser azonnal értesítette a Békés megyei rendőrfőkapitányságot, ahonnan a gyomándrődi rendőrök és a katasztrófa védelem egységei a kikötőbe siettek. A bajba jutott horgász nem tudta pontosan megadni a helyzetét, ezért az egyenruhások telefonon tartották vele a kapcsolatot. A gyors megközelítés érdekében az egyik rendőr felkérte a helyi vízitúra megállóhely üzemeltetőjét a közreműködésre, aki motorcsónakjával és két tűzoltóval a fedélzetén azonnal a fennakadt hajó keresésére indult. A horgászt épségben átemelték a csónakba, a kikötőben pedig átadták a mentőknek. Az idős férfi nem sérült meg, így orvosi ellátást nem igényelt, és hazatérhetett családjához. A tűzoltók a horgászhajót is biztonságosan a parthoz vontatták, a rendőrség pedig köszönetet mondott a társhatóságoknak és a civil segítőknek a gyors együttműködésért. Különleges és látványos légkör optikai jelenséget figyelhettek meg a Békés csabaiak kedden reggel, amikor a nap körül egy fényes, szivárvány színű haló jelenség, vagyis fénygyűrű alakult ki. A szakemberek kiemelik, hogy a halót sokan összetévesztik a szivárvánnyal, azonban még az utóbbit a vízcseppek, addig a haló jelenséget a magas légkörben lebegő jégkristályok hozzák létre. Az általában 5 és 10 kilométeres magasságban található fátyolfelhők apró hatoldalú kristályain megtörő és visszaverődő napfény leggyakrabban egy 22 fokos sugárzású gyűrűt rajzol ki a nap vagy a hold körül. A meteorológiai tapasztalatok szerint a kora reggeli haló gyakran egy közeledő időjárási front előhírnöke. Bár a fátyolfelhők önmagukban nem hoznak csapadékot, a magasban érkező nedvesebb és hidegebb légtömegek miatt a jelenséget követő néhány napban megnövekedett felhőzet, eső is várható. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb pénz folyt be Békés Csaba önkormányzatához a vállalkozások szeptember közepén esedékes iparőzési adóelőleg befizetéseiből. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint ez a jelentős elmaradás rendkívül nehéz helyzetbe hozza a várost. A városvezető hangsúlyozta, hogy elkötelezettek a stabil működés mellett, és mindent megtesznek a 2026-os költségvetés egyensúlyának megőrzéséért. Ennek érdekében a polgármester egyeztetéseket kezdeményez a helyi meghatározó cégek vezetőivel. A Békés Csabai közgyűlés csütörtöki ülésén kiemelten tárgyal a kialakult pénzügyi helyzetről, valamint a költségvetés első fél éves alakulásáról. A büdzsé főösszege az év során 40 milliárd 100 millió forintra emelkedett, és az első 6 hónapban a tervezett bevételek 60, míg a kiadások 47%-a teljesült. Korszerű kollégiumi lakóegységeket adtak át a Békés Csabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban. A fejlesztés elsősorban az intézményben tanuló élsportoló röplabdás lányok lakhatását szolgálja. A nyári szünetben végzett 2 hónapos munkálatok során a korábbi 3 hatágyas közös fürdőszobás szobahelyén 4 kétágyas és 2 háromágyas lakóegységet alakítottak ki, amelyek mindegyike saját vizes blokkot kapott. Így a férőhelyek száma 18-ról 14-re módosult, a komfort fokozat ugyanakkor jelentősen emelkedett. A beruházás teljes összege 83 millió forint volt, ebből 80 millió forintot a Magyar Röplabda Szövetség biztosította TAO támogatásból. A fennmaradó 3 millió forintot pedig a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület fedezte. Tájékoztató

0: Ott Borbola István, a klub operatív igazgatója. Matai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a döntéseik során szigorúan vizsgálják a célok megalapozottságát, azonban itt nem volt kétség a fejlesztés indokoltsága felől. Kiemelte, hogy a városban működő Röplabda Akadémia miatt az ország számos pontjáról érkeznek fiatalok, akiknek elhelyezéséről gondoskodni kell. Hozzátette, az egyesület és a gimnázium együttműködése a sport teljesítmény mellett a tanulmányi eredményekre és a nevelésre is nagy hangsúlyt fektet. A kollégium az önkormányzat tulajdonában áll, ezért a beruházáshoz a város jóváhagyására is szükség volt. Szarvas Péter polgármester szerint a fejlesztés túlmutat egy egyszerű épületfelújításon, hiszen térségi és országos jelentőségű projektről van szó. Úgy véli, a klubban folyó szakmai munkaminősége, valamint a megye egyik legerősebb középiskolája együttesen komoly vonzerőt jelent a fiatal sportolók számára. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hírd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió. És még több.
1: Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, jöhetnek is a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Ingíci Adria vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok, a barátnőmnek küldenék egy dalt, mert ma reggel ugyancsak pár percünk volt beszélni, de azért tudja, hogy gondolok rá. Remélem ezt hallva elmosolyodik. Köszi, Peti.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
6: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
1: Reklámot hallottak!

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább, sziasztok! A kollégáknak szeretnék küldeni egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi, Tündi! Yeah.

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól, sziasztok! Anyukámat szeretném meglepni születésnapja alkalmából, bármilyen dalnak örülni fog, üzenem neki, hogy sietek haza. Ünnepelni puszíja őt lánya, Zsuzsi. Kedves Zsuzsi, az anyukádnak mi is sok boldog szülinapot kívánunk!

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 23-a. Szerda van, sok boldogságot kívánunk. Tekla nevű hallgatóinknak ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Julio Iglesias, spanyol születésű énekes, de ma ünnepel Bruce Springsteen, amerikai énekes gitáros, és szintén ma ünnepel Cseke Katinka, magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió. És még több.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár el majd holnap. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felül egy hideg front hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk helyenként erős nyugati délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több helyen fordul majd északnyugatira. Holnap napközben 17 és 23 fokot mérhetünk.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És most szeptember 23-a szerda van, nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 61 évvel ezelőtt ezen a napon az Ikarusz székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz. És még egy érdekesség, 180 évvel ezelőtt ezen a napon fedezték fel a Neptunusz bolygót, méghozzá két német csillagász tette mindezt. Ennyit az érdekességekről, és akkor megyünk már is tovább zenében.

0: legközelebb. Stort Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottam.

0: Sport Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A jó dolgok sokszor egyetlen pozitív gondolattal kezdődnek. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere, és még több.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán. Mondjuk kezdjük az órát Gurujossal, nem sokára itt az Infinity, aztán Tina Turner érkezik a Foreign Affair-rel, majd Real McCoy és a Coming At You Love és a Morci Bától a Part of the Process. Az Infinity mögött van egy jó kis történet, az eredeti dal 1989-ben jelent meg, és a Gurujoss név mögött Paul Walden állt. A szám évekig inkább klubkedvenc volt, aztán jóval később újra felfedezték, és egy új változatnak köszönhetően ismét hatalmas közönséghez jutott el. Hát nem sok dal mondhatja el magáról, hogy két külön korszakban is képes volt táncba vinni a hallgatókat. Tina Turner jön egy kis Eurodance a Real McCoy-jal, később pedig a Morciba, vagyis most sem maradunk egyetlen zenei világnál. Hallgassd a Startot, jöjjön Gurujoss és az Infinity.

0: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben!
1: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
3: Főnök, megyünk a vásárba?
4: Milyen vásárba, Micike?
3: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
8: Reklámot hallottak. Sok a szere?
9: Start Rádió.

Házas Tart a 984-en, szeptember 23-a van, a mai napon a Teklák ünneplik névnapjukat. A Tekla női név a görög Teokleia rövidüléséből keletkezett. A név jelentése Isten dicsősége. Kedves Teklák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban, az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember végén jár le az államilag támogatott lakossági napelem program elszámolási határideje, ám sok család kétségbeejtő helyzetbe került a kivitelező cégek csődje miatt. Bár a beruházások több helyen félbeszakadtak, a teljesítési igazolást az elérhetetlenné vált vállalkozóknak kellene aláírniuk. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség arra figyelmeztet, hogy a családoktól akár a kivitelezők által felvett előveget is visszakövetelhetik. A szakmai szervezet a kormányhoz fordult segítségért, hogy megmentse az érintett háztartásokat a többmilliós veszteségtől. A korábbi diszkriminatívnak ítélt eljárás helyett egy-két héten belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a korábbi szabályozás szakmai egyeztetés nélkül sorolta inaktív státuszba a magasabb testtömegindexű betegeket a várólistákon, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelentett. Az új elv alapján a döntés közvetlenül az operatív tímek és a kórházak kezébe kerül, a bonyolultabb eseteket pedig a kijelölt centrumkórházak látják majd el. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig juttatják el 400 000 rászoruló gyermek családjához. Az utalványokat 6 darab 5000-es, 6 darab 2000-es és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik, hogy a juttatást egyenlően meg lehessen osztani a gyermekeket felváltva gondozó szülők között is. A támogatást az iskolai felszereléseken túl többek között ruházati cikkekre, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre is fel lehet használni 2027. március 15-éig. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában a Midnight Oil-lal kezdünk, a Betsa Burning-el. Aztán jön a C-Block, a Time is Ticking Away-el, később pedig a Belmondo, a Less What One című dallal. A Betsa Burning nem csak egy lendületes rockdal, hanem komoly történet is van mögötte. A Midnight Oil az ausztrál őslakosok földjogaira hívta fel bele a figyelmet, és a dal egyik legismertebb sora is erre utal. Pete Garrett-ék nem egyszerűen egy slágert akartak írni, azt szerették volna, hogyha egy fontos társadalmi kérdésről beszéljenek, csak éppen olyan formában, amit a rádióban is meghallgatnak. Aztán jön a C-Block, később pedig a Belmondo, úgyhogy a következő percekben szépen váltjuk majd a zenei világokat. Kezdjük is a Starttal, már is itt a Midnight Oil-tól, a Betsa Burning.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz Z kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót!

0: Csobocenter. Milliók várnak. Részletek csobocenter.hu.
1: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: Sok a szere?
7: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Holnap változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében észak felől elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban csak 7 fokot mérhetünk, délután 19 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégére úgy néz ki, hogy javulás érkezik, vasárnap 24, hétfőn, kedden már 26 fokot is mérhetünk.

0: Start Rádió. Közlekedési információ.
1: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. A hírt Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be a frakció döntése után. A kormányfő jelezte, arra kérik az államfőt, hogy állítson új jelöltet a tisztségre, megteremtve ezzel a lehetőséget az új legfőbb ügyész mielőbbi megválasztására. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren tartják meg a központi ünnepséget az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából. A kormányfő az egész nemzetet közös megemlékezésre hívta a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A bejelentés előzménye, hogy a Fidesz a terrorházánál szervez gyűlést a nemzeti ünnepen, míg a civil összefogás fórum korainak nevezte egy újabb békemenet megtartását. Megszünteti a pedagógusok kötelező központilag szervezett tartalmi megújító képzéseit a kormány, hogy megszüntesse az ideológiai befolyásolást és alkalmazkodjon a helyi igényekhez. A készülő kormányrendelet szerint a gyakornokoknak a jövőben nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, az iskolák pedig normatív támogatásból saját belső képzéseket is szervezhetnek. A reform második ütemében a piaci alapú szabadon választható kurzusok is visszatérnek a rendszerbe, amibe a szakképzési és a bölcsödei dolgozókat is bevonják. Vélhetően a koronavírussal kezdődik a hazai őszi járványszezon, a budapesti szennyvízmintákon ugyanis már megemelkedett a vírus örökítő anyagának szintje. Rusvai Miklós virológus elmondta, a Covid mára egyre inkább egy egyszerű náthává szelidül, így a súlyos megbetegedések kockázata alacsony. A szakember szerint idén is az influenza elleni védekezés lesz a legfontosabb, a vakcinák viszont még nem érkeztek meg a házi orvosokhoz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Mutatom, hogy milyen ebben az órában. Sandra nyitja a sort az In the Heat of the Night-tal. Aztán jön a Razor Light és a Wire to Wire, később a The Buzz a Let Me Love You-val és John Farnham a You're the Voice-szal. A Sandra dalhoz egy érdekes apróság, az In the Heat of the Night eredetileg 1985-ben jelent meg, és Sandra egyik első nagy nemzetközi sikere lett. A dal különlegesség, hogy a produceri csapat ugyanaz volt, amely később Sandra több meghatározó felvételénél is dolgozott, így szépen kialakult az a hangzás, amit ma már rögtön hozzá kapcsolunk. Nem sokára jön a Razor Light is, egy kis táncosabb lendület a The Buzz-zal, végén pedig John Farnham, szóval most is váltjuk a hangulatokat, ahogy a starta megszokhattátok. Kezdjük az órát Sandrával, itt az In the Heat of the Night.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bomba jó árakra.
4: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

98.4-en a lehűlés mérsékelt a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még sokfelé mindig magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten alakul, helyenként elsősorban itt a Tiszántúl a még erős tüneteket okozó nagyon magas koncentráció is előfordulhat. A kültéri allergén gombák heavy, vagyis extrém magas koncentrációban vannak, az alternária spórszáma országosan magas, nagyon magas még az epikokkumé, csak simán magas, de az bőven elég belőle, bár nem ismerem személyesen, nem volt még hozzá szerencsém, gondolom én, aztán lehet, hogy ki tudja. Előfordulhatnak záporok, néha zivatarok, amelyek környezetében vizesek, csúszósak lehetnek az utak, bármi a meglepő, egy-egy erősebb gócban hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vigyázzatok magatokra. Jó utat a közlekedőknek!

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál szintén közműépítés zavaratja a közlekedést. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában Kylie Minogue-gal kezdünk, a Hand on Your Heart, aztán jön a Vez és az Alane, később pedig a Paramore és a Hard Times, végül itt lesz Igles Sherry a Long Way Round-dal. A Kylie dalhoz egy érdekes háttérsztori, a Hand on Your Heart-ot ugyanaz a legendás dalszerző páros Stuck Aitken és Waterman írta, amely Kyle több korai slágerét is jelzi. A dal egyik különlegesség, hogy az egyszerű, könnyen megegyezhető refrén mögött egy klasszikus pop téma van, amikor valakitől nem magyarázatot kérsz, hanem azt, hogy végre őszintén mondja ki, mit érez. Jön majd ebben az órában Vez és az Alane, de egy kis ugrással a Paramore, a végén pedig Igulán Sherry, szóval ez az óra is szépen bejárja a különböző zenei hangulatokat. Hallgass a Startot, kezdjük Kylie Minogue-gal, itt a Hand on Your Heart.

Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Come over here.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kapható.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatás. Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene, sok a szene, és még több.
5: Start Rádió.

Ez a start a 98.4-en. Ma van az őszi napi egyenlőség, a csillagászati ősz kezdete. Haha, nagy örömömre. Nem szimpatizálok az ősszel valahogy. 96 éve született Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes. 77 éve született Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros. 46 éve Bob Marley Pittsburghben összeesett a színpadon, ez volt pályafutása utolsó koncertje. 83 éve született Madridban Julio Iglesias, spanyol énekes. És 1965-ben az Icarus székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz.

0: szépség.
1: Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Araszki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kemény hangvételű diplomáciai szóváltás alakult ki Kijev és Budapest között, miután az ukrán külügyminiszter az orbánizmus folytatásával vádolta meg Magyar Pétert. Andrej Sziviha nehezményezte, hogy a magyar miniszterelnök elutasította a kárpáti nyolcak elnevezésű regionális együttműködést és az ukrán-magyar kőolajtároló megépítését. Magyar Péter reagálásában leszögezte, nem fogadható el, hogy Kijev egyeztetés nélkül nyilvánítson taggá egy országot, ahogy az sem, hogy a kormány beleegyezése nélkül tárgyaljanak magyarországi energetikai beruházásokról. Gyökeresen átalakítja a kormány a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályait, hogy átláthatóbbá váljon a közpénzek felhasználása. A jövőben a sportági szövetségek felelnek a rendezvények előkészítéséért és lebonyolításáért, a támogatásokról pedig 500 millió forintig a sportért felelős miniszter, e felett viszont maga a kormány dönt. A változások a 2026 utáni rendezvényekre vonatkoznak, így 2027-ben már az új rendszerben szervezik meg többek között a vizes és a női kézilabda világbajnokságot is. Elfogadták az országos fogyatékosságügyi program két éves intézkedési tervét, amelyre összesen 9,3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány. A program fő célja a befogadó társadalom és az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, valamint a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása. A keretösszeg legnagyobb részét lakhatásra és rehabilitációra fordítják, de jut forrás a kulturális intézmények akadálymentesítésére, a magyar jelnyelv oktatási módszertanának kidolgozására, a segítőkutyák képzésére, valamint civil szervezetek és szülősegítő szolgáltatások támogatására is. Lemaradtak volna híreinkről? Keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Volt olyan zenei formáció egyébként, akik nagyon-nagyon rámenősek voltak, végül meghallgattátok őket, és már hogy így felvételen, és azt mondtátok, hogy lehet, hogy ők nem.
2: Hát biztos, hogy volt ilyen, mert azért napi szinten nem egy-kettőt kapunk.
1: Világos.
2: Meg is szoktuk hallgatni, meg azért azt tudni kell, hogy azért mindenki bepróbálkozik. Tehát itt a nagyon-nagyon kezdőktől kezdve a nagyon-nagyon profikig, vagy pedig mondhatnám úgy, hogy aki nagyon-nagyon kevés napja zenél, és aki nagyon-nagyon régóta zenél, de még mindig nem úgy, ahogy színpadképes lehetne, tehát mindenki bepróbálkozik nálunk, és biztos, hogy volt már olyan, akit hát nem léptettünk fel.
1: Ilyen esetben van visszajelzés feléjük, hogy úgymond egy kicsit térjenek észhez, vagy egyszerűen csak úgy figyelmen kívül hagyjátok őket, és nincsen válasz. Hogy szokott ez zajlani?
2: Hát nyilván visszaválaszolunk, tehát nagyon nem szokott előfordulni.
1: Köszönjük, hogy szólunk.
2: Igen.
1: Ez hát a sablon, igen.
2: Hát az igazság, hogy tényleg annyian jelentkeznek, és olyan sokan, egy jó példa rá, amikor mondjuk a szülő úgymond nyomatja a gyermekét. A gyermekén látszik a gyermekén, hogy nem akar énekelni, nem akar zenélni semmit, nem akar. A videón is látszódik rajta, hogy hátulról nagy valószínűséggel fenyegetve van, hogy akkor ezt most el kell énekelni.
1: De most ez komoly? Tehát volt ilyen konkrétan?
2: Nem egy. És lehet is hallani nyilván a minőségén is, hogy tehát ez egy ilyen erőltetett dolog, és akkor utána fel van háborodva, hogy nem léptetjük fel, mert
1: hiszen,
2: a világ legnagyobb énekese volt. Hát nyilván nem mondjuk ki, hogy hát ez nem olyan minőségű, de hát óvatosan azért jelezzük, hogy nem biztos a gyereknek erre fele kéne mennie a jövőben.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Látjuk, hogy manapság mik mennek így a televíziókban így tehetségkutatónak nevezett műsorokkal kapcsolatosan, és ugye ott is nyomják ezeket az antisztárokat, és ahelyett, hogy elmondanák nekik, hogy figyelj, ez nem jó, inkább még nyomatják őket. Ez az jól csinálod, tehát megy ez az ironizálás, ez a cinikuskodás, és ezzel szerintem egy óriási önképzavart alakítanak ki a versenyzőben, vagy abban az emberben, aki éppen fellép előttük. Tehát ezért is kérdezem, de ez a példa például ez durva, ez, hogy így a szülő konkrétan ennyire nyomja a gyereket.
3: Általában amúgy tényleg itt a szülőknél szokott elbukni a történet, mert úgy érzik, hogy akkor a gyermekük az odavaló. Mondjuk, amit most mondtál a tehetségkutatóval, lehet, hogy abba én is ludas vagyok, mert általában ezeket a szülőket oda szoktam irányítani, akkor menjenek oda.
2: Uh-huh. Jó, de hát az megint más, tehát most érted, ott elméletileg, tehát én kis naív, ott azért mégiscsak van egy rosta. Tehát aki teljesen érdektelen, akár pozitív, akár negatív értelemben, az nem kerül be az adásba, gondolom én kis naív.
3: Biztos, ezt az a részét én sem ismerem szerencsére.
2: Nem is volt egyébként olyan így a korábbi zenei projektjeiddel kapcsolatban, hogy ott jelentkeztetek ilyen műsorokban?
3: De, volt, hogy ne lett volna, hát a Csillag születikbe be is jutottunk.
2: Na, meséljük.
3: A Jaffával, a Pöttyös gumilabda című számunkkal. Alapból ugye már jelentkeztünk a tehetségkutatóra, be is válogattak minket, volt meghallgatás, évi be kellett nyilván ott zenélni, tetszett mindenkinek, be is hívtak minket, és akkor az első műsorban is szerepeltünk, végig vittük az egész műsorgyártást, és utána, amikor ez az a csillagszületikes rész volt, amikor mi szerepeltünk, amikor Stoll András lebuckázott a lépcsőn. És akkor utána jöttünk mi kettő vagy hárommal. Ez nagyon régen volt már, úristen. És akkor utána végül is, most nem tudom, hogy a tévéből nagy valószínűséggel nem úgy jött le az a szám, mert az elején azért vitatkoztunk a zenekari tagokkal, hogy ne ezt a számot indítsuk először, hanem egy másik számot nem. Mi a Jaffával egy egész albumot csináltunk, tehát nekünk rengeteg saját számunk volt. És sokat vitatkoztunk rajta, viszont a szerkesztőség ott bent, meg a stábtagok, meg mindenki erőltették ezt a számot, amit tök jó szövege van, és nagy valószínűséggel szerintem ez is szerették volna, hogy az a szám legyen. És utána hát azt láttuk a szavazásokon, hogy a közönségnek viszont annyira nem jött be.

0: Sportrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Sportrádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Ahogy

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

de teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Oszdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsén, a jó megszúrnak. A Zsadányi megölj majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 23-a szerda, déli 12 óra van. 1500 bringás reggelit osztottak ki Békéscsabán, közös erővel mentettek ki egy horgászt a hármas körösből. Látványos halójelenség Békéscsaba felett időjárási frontot jelezhet a fénygyűrű, már is mondom a részleteket. Összesen 1400 csomag brióst és almát osztottak ki kedden Békéscsaba négy helyszínén azoknak, akik kerékpárral indultak munkába, iskolába vagy óvodába. Az autómentes hét alkalmából szervezett bringás reggeli helyszínein a város vezetői is bekapcsolódtak az osztásba. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a visszajelzések rendkívül kedvezőek voltak, a biciklisek mosolyal fogadták a figyelmességet. Tapasztalatai szerint a felújítások miatti terhelések ellenére is jelentős kerékpáros forgalom van a városban. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a hagyományos akcióval arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a környezet védelme érdekében érdemes az autó helyett a fenntartható közlekedési formákat választani. A városvezető hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatosan fejleszti a kerékpáros infrastruktúrát. Jelenleg is zajlik az építőkútja második ütemének építése, a Dobozúti kerékpárút teljes, több mint 2 kilométeres korszerűsítése, valamint egy új bicikliút kialakítása az északnyugati parterület felé. Nyílt pályázatot írtak ki 9 megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi kormányhivatal kormány megbízotti tisztségeinek betöltésére, a kiírás Békés megyét is érinti. A pályázati feltételek között a felsőfokú iskolai végzettség mellett legalább 3 éves közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási tapasztalat szerepel. A jelentkezéseket szeptember 25-én éjfélig várják. A pályázók több tisztségre is benyújthatják a dokumentumokat, azonban minden érintett kormányhivatal esetében külön szakmai koncepciót kell elkészíteniük. A Békéscsabai Fotófesztivál részeként nyílt meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Szent István téren. A szabadtéri tárlat az elmúlt 2 év legfontosabb hazai társadalmi, kulturális és sport eseményeit mutatja be a legkiemelkedőbb fotóriporterek munkáin keresztül. A pályázatra több mint 250 szerző, csak nem 2400 alkotással nevezett, melyeket egy nemzetközi zsűri bírált el. A kiállítást megint